Aya hene, aya hene, apa. Me se osa hene Cristo, oma ni desu. Aya hene, aya hene. Efisa na hene.